95.9 Rock FM.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Betegelégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Párbeszéd lesz az oktatásról, 250 mentőautó érkezett, megvan az irodalmi Nobel-díjazott, a mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lonnert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
1: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, tessék, ezt akartuk, mindig akarjuk. Van olyan, aki nem akarja a pénteket? Megértem azt is. Na de a péntek az rendíthetetlen, és mindig jön ez, ami nagy szerencsénk. Itt is van, téblábolunk megint egy hétvég előtt, mi bajunk lehet. 9. a sorszám, picit hűvösebb lesz a mai napon, és ahogy már jelezgetik előre a jövő héten, meg még hűvösebb. Na de hát ennek is megvan az ideje, rendes módja. Eshetne már jó sok eső, mert lassacskán elszáradunk. Remélem, hogy akinek aludnia kellett, tudott, remélem, hogy akinek dolgoznia kellett, nem volt túlságosan megerőltető, és majd most jót pihen. Hát hihetetlen dolgokat tartogat számunkra ma is. A rock történelem, ezt én majd hozom. Jó, na meg a zenéket. Úgyis, mint Lenny Kravitz, Keen, olyan nincs, sokkal inkább Queen. Kezdésnek meg, itt a Nirvana. Úgyhogy jó reggelt!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 6. kerületben a Városligeti fasorban is, és lezárás a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Fél hét, éljenek a dénesek, a dinik, hiszen október 9-e a dátum, egyébként kérem tisztelettel postai világnap van. Jó, hírek, információk, aztán megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Betegelégedettségi platform lesz, már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
2: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő, felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na kérem, 1970-ben, konkrétan 70-ben, a The Who október 9-én rendkívül szokatlan helyszínen a londoni Wandsworth börtönben adott, mondhatni zárt körű, bár jelen esetben ez elég hülyén hangzik, robbanás veszélyes hangulatú koncertet az ott tartózkodóknak, ismertett nevükön raboknak. 1977-ben a The Clash e napon kényszerült lemondani teljes brit turnéját, miután dobosuk súlyos kézsérülést szenvedett egy verekedés során. Egyébként pedig 2003. október 9-én a Limp Bizkit chicagói koncertje totális káoszba fulladt. Fred Durst frontember folyamatosan hergelte a közönséget, mire a tömeg elkezdte szeméttel és üvegekkel bombázni a színpadot. A zenekar mindössze 17 perc után levonult, amiért később 172 dühös rajongó perelte be őket. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint hogy lezárás van a 6. kerületben a Városligeti fasorban is, és lezárás a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Párbeszéd lesz az oktatásról, 250 mentőautó érkezett, megvan az irodalmi Nobel-díjazott, a mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a Gondolkodó Közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lonnert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
1: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: 103.9 Rock FM, kellemetes ébredezés, csak semmi kapkodás, pénteket ünnepelünk, október 9, éljenek a dénesek, nem sokára majd egy hírhedett koncertről, addig viszont még Manfred Mann's Earth Band, jön a Hair, ez meg itt az AC/DC. Jó reggelt, utakon vigyázni, köszönet,

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

3-9 Rock FM, na szóval a The Who hírhet börtönkoncertje, egy rendkívül izgalmas és mondhatni feszült pillanat volt a brit rock történelemben. A Wandsworth Anglia egyik legnagyobb és legszigorúbb maximális biztonsági börtönök volt, ahol abban az időben még a megalázó és feszültségkeltő például vödrös WC ürítés rendszer működött. A rabok körében hatalmas volt az elfojtott agresszió. Na, hát ide érkezett meg a csapat. Egyébként a brit büntetés végrehajtási intézetek vezetése rendkívül szigorú volt, így a koncertet végül szinte teljes titokban minimális sajtó jelenlét mellett kellett lebonyolítani. Amikor Roger Daltrey és Pete Townshend belecsapott a húrokba a börtön akusztikailag zárt visszhangzó csarnokában, az elemi erejű hangerő és hát a nyers energia azonnal megsemmisítette a fegyelmet, a rabok őrjöngeni és dörömbölni kezdtek. A fegyőrök végig attól tartottak, hogy a koncert lázadásba torkollik, ezért a biztonságiak fél időben le akarták állítani a műsort. A zenekar viszont, hozva a formáját, nem volt hajlandó lejönni a színpadról, és végig játszották a szettet, még inkább feltüzelve a közönséget. Egyébként a feljegyzések szerint ez az esemény is jól mutatja, hogy a The Who a 70-es évek elején nem ismert kompromisszumokat, és gyakorlatilag a legbitangabb helyszíneken is képes volt totális rock extázist teremteni. Így volt ez akkoriban. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Már olvasható a bicskei jelentés, segíthet a gyermekvédelmi jóvátételi alap. Több helyütt rossz a levegő, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre, ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves október 9-eiek. Hát, nem vagyok könnyű helyzetben. Mit lehet elmondani arról az úriemberről, akiről gyakorlatilag mindent is tudunk? John Lennon, 1940, a The Beatles alapítója, a könnyű zene történetének, hát kevés meghatározóbb zeneszerzője van, mint amilyen ő volt, és béke aktivistája, ugye Liverpoolban született. Ezt talán már beszéltük, hogy nekem okos emberek mesélték, hogy akkoriban Liverpoolból felkerülni Londonba, az gyakorlatilag felért egy országváltással. Na, de ha már október 9, egyébként John Lennon egész életét végig kísérte a 9-es szám, amit szinte misztikus jelnek tekintett. Hát egyrészt 9-én született. Liverpoolban a 9-es számú Newcastle Roadon lakott. Az első komoly szerződésüket egy november 9-i napon kapták. A Beatles menedzserét, Brian Epsteint is egy 9-i napon látta meg először. Úgyhogy nem véletlenül írt olyan dalokat, mint a Revolution 9, vagy a Number 9 Dream. Azon a napon, amikor született, Liverpoolt éppen heves német légitámadás érte. Édesanyja Julia a robbanások és a szirénázások közepette vitte be a kórházba, és a szülőszobában is hallani lehetett a becsapódó bombák morajlását. Ugye? Tehát azért más idők voltak akkoriban. Gyerekkorában imádott gitározni, de a nevelőanyja Mimi némi folyton azzal nyúzta. A gitár nagyon szép dolog, John, de megélni sosem fogsz tudni belőle. Nem létezik ennél erőteljesebb motivációs mondat szerintem. Később aztán, amikor John Lennon multimilliómos világsztár lett, egy ezüstből készült emléktáblára gravíroztatta Mimi néni ezen szavait, és kitette a falra. Ugye igazi védjegyévé vált a kerek, sokak szerint nagy is szemüveg, a valóságban rendkívül súlyos rövidlátó volt, de hiú is nem volt hajlandó viselni szemüveget. 66-ban a Hogyan nyertem meg a háborút című film forgatásán szerette meg a karakteres kerek keretet, amit aztán élete végéig hordott. Így, és még lehetne sorolni. 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves ma születettek, szerintem abszolút dicsőséges és büszkeségre okot ad, hogy egy napon születtek, születtetek John Lennonnal. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint hogy lezárás van a 6. kerületben a Városligeti fasorban is, és lezárás a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Fókuszban a beteg elégedettség. Erősödhet a koronavírus. Csökken az esős napok száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
9: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
8: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát utóbbiból, ne sokat éljen a péntek, nem sokára majd John Lennon mellé társítok még egy születésnapost. Jó, addig viszont majd még Starship, ez meg itt az Aerosmith.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Szóval, ahogy születésnaposunk John Lennon kapcsán említettem, a 9-es szám misztikusan végigkísérte egész életét, úgyhogy igazából nem is nagyon kell azon csodálkozni, hogy Sean Ono Lennon, John Lennon és Yoko Ono közös fia pontosan apja 35. születésnapján 75. október 9-én jött a világra. Amikor Sean 75-ben megszületett, John Lennon 5 évre teljesen visszavonult a zeneipartól, 75 és 80 között egyetlen dalt sem vett fel, és nem adott ki lemezt. Szigorúan főállású apa és házi férj lett New York-i otthonukban, ugye a legendás Dakota házban, miközben Yoko Ono intézte a család üzlet ügyeit. Minden reggel ő sütötte a kenyeret a családnak, ő vigyázott Seanra, és elszigetelte őt a média felhajtásától. Gyakran mondogatta, hogy Sean gyerekkora sokkal fontosabb neki, mint bármilyen slágerlistás helyezés. Milyen elképesztően bölcs volt. Sean Lennon keresztapja pedig nem más, mint Elton John. A Pop Icon és John Lennon rendkívül szoros barátságban álltak ebben az időszakban. Elton még egy dalt is írt John Lennonnak és a kis Seannak. Egyébként, mivel John teljesen elzárkozott a sztárvilágtól, Sean kisgyerekként egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy tulajdonképpen az apja a világ egyik leghíresebb embere. Egy interjúban mesélte, hogy 5-6 éves korában egy barátja házában látott egy Beatles filmet, nevezetesen a Sárga tenger alatt járót, hazafutott és megkérdezte Lennont: apa, te benne vagy a tévében is, tagja voltál a Beatlesnek? Mire John Lennon csak elmosolyodott és azt mondta: hát igen, régebben ez volt a munkám. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, kapunk híreket, információkat, és ha már John Lennon a születésnaposunk, akkor a hírek után majd még egy Beatle. Jó? Addig viszont majd még tankcsapda és Dire Straits.
2: With the Sultans, with the Sultans of Swing.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Párbeszéd sorozat indul a jobb oktatásért. Új mentők érkeztek. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a Gondolkodó Közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként három pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
4: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
3: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: mit mondok?
1: 103.9 Rock FM, szóval Paul McCartney és a McDonald's. És a köztük kirobbant háború 2008. október 9-én. Hát ugye történt, ami történt, hogy Paul McCartney tudomására jutott, hogy szülővárosában, Liverpoolban a McDonald's étterem falára kifüggesztettek egy nagyméretű fotót a Beatlesről. A gyorsétterem lánc ezzel akar tisztelegni a város híres szülöttei előtt, és nem mellesleg becsalogatni a Beatles turistákat. Mivel McCartney régóta elkötelezett vegetáriánus és állatvédő, elfogadhatatlanak tartotta, hogy arcát, na meg a Beatles hírnevét húsételek reklámozására használják, szóvivőjén keresztül bojkotra szólított fel és sértőnek nevezte a marketing fogást. A McDonald's azzal védekezett, hogy csupán tisztelegni kívántak a zenekar előtt, ám a nyomás hatására vitatott fotó végül lekerült az étterem faláról, és mondhatni, Paul McCartney megingathatatlan elvei ismét győzelmet arattak a gonosz kapitalista eszmék felett. Ja, meg a sajburger felett. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, mint ahogy lezárás van a 6. kerületben a Városligeti fasorban is, és lezárás a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autód a rukkos Weber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös masszázs.

0: csillagom, bomba burkolat és szanitarakció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Nyilvános a bicskei jelentés. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul. Romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
6: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört, bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
5: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
7: Kellemetes pénteket és igazi hétvégi csendes ráhangolódást kívánok mindenkinek, drága jó barátim, akár munkahelyen, akár úton éljenek a dénesek, én meg szokásomhoz híven hozom a zenéket. Stone Temple Pilots, Sweet, ez meg itt a Guns N' Roses. Utakon vigyázzunk, köszönöm!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
0: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
0: Igen. Nordart.hu.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás.

0: Csillagom, bomba burkolat és szanitár akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fénypark.
5: Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
7: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Hangsúlyt kap a betegek visszajelzése. Élénkülhet a koronavírus. Ritkábban esik majd az eső. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
9: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
8: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát így van, péntek van nyakunkon a hétvége, hát most így csináljunk, ennyire gyorsan megy az idő. Hát most a 9. napja van októbernek egyébként, aztán még csak most kezdtük el. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy így hétvégén is van ám online streamünk, www.rockradio.hu, hogyha valaki elhagyná Budapest határait, vagy az ország határait, egy jó internet és minden megvan oldva. Együtt hallgathatjuk a legjobbakat. Most például a The Cult érkezik, akik új zenével készülnek, és könnyen lehet, hogy hamarosan új fejezet kezdődik. Ian Ashbury és Billy Duffy több mint 4 évtizedes történetében. A zenekar 2025 őszén jelentette be, hogy határozatlan időre visszavonulnak a turnézástól, méghozzá azért, hogy új dalok írására és felvételére koncentráljanak. Most egyre több helyen bukkan fel egy lehetséges új The Cult album híre, Cult címmel, október végi megjelenéssel, ezt azonban a zenekar hivatalosan egyelőre nem erősítette meg. Ha valóban érkezik a lemez, ez lesz az első stúdióalbum a 2022-es Under the Midnight Sun óta. Ez a Cult és a She Sells Sanctuary.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ez pedig itt már az Aerosmith, és ugye róluk tudjuk, hogy visszavonultak a turnézástól, de azért kiadtak egy új EP-t One More Time címmel, Youngblood-dal, a feltörekvő rock'n'roll hőssel, aki már Grammy-díjas egyébként, és az a helyzet, hogy az Aerosmith aztán időközben megszellőztette, hogy szívesen készítenek feltörekvő rockerekkel, vagy új rocker tehetségekkel, akár zenéket, akár albumokat, úgyhogy hajrá, viszont itt van nekünk az 1987-ben megjelent Permanent Vacation című nagy sikerű albumuk utolsó kislemezes dala, ez pedig nem más, mint a Ragdoll. Ez igazi csapatmunka volt, Steven Tyler, illetve az elsősorban Brian Adams szerzőtársaként ismert Jim Ballas írták a szöveget, utóbbi találta ki a basszus témát, Joe Perry pedig a gitár riffet hozta a dalba. Eredetileg Ragtime volt a dal címe, a kiadó emberének, John Calodnernek nem tetszett ez az egész, és ezek után nevezték át Ragdollra. Óriási MTV sláger lett, bejutott az amerikai Billboard 100-as lista top 20-as mezőnyébe. Ez az Aerosmith és a Ragdoll.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön-megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, és állati, hogy fellép nálunk minden második évben, szóval jöjjön Bryan Adams és a Run to You.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
0: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
0: Igen. Nordart.hu.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Autódaru, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Szászárok, illetve Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony-bizony száguldunk a hétvége felé, és hogyha esetleg valaki elutazna, akkor neki mondanám, hogy www.rockradio.hu, nem kell nélkülöznie bennünket útközben sem, hiszen online streamen is fenn vagyunk, és hogyha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pízik, akkor jó pihit, már érkezik is a Queen és a Killer Queen. A bandának 1974-ben jelent meg Sheer Heart Attack című harmadik lemeze, és ez annak az egyik legismertebb dala. A szám egy felső osztálybéli callgirl-ről szól, de a dalszerző Freddie Mercury szerint mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, ez sok daláról mondta egyébként. A dal eltávolodást mutat a banda korábbi hardrockos hangzásától, és előrevetíti a későbbi évek eklektikus, különböző műfajokat vegyítő vokálgazdag stílusát. A zenekar első nemzetközi sikere lett, Angliában a második helyig jutott, az USA-ban pedig a legjobb 15 közé került. Én azt mondom, hogy azért hallgassuk meg, nem? Queen és Killer Queen.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek, John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszárműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéra indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek. Később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Ez a Bon Jovi, és egyik nagy kedvencem a Runaway.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát Ozzy Osbourne tavaly hagyott itt bennünket, 2025. július 22-én halt meg, ez valami elképesztő veszteség volt a rockvilágnak, de ettől függetlenül körülötte még mindig forra levegő. Az Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning koncertfilmet október 28-án egyetlen alkalommal vetítik a budapesti mozikban, és ez a július 5-i birminghami villaparkbéli történelmi utolsó koncertet és búcsút örökíti meg, ugye itt négy helyszínen is látható lesz a limitált bemutatón. Aztán júliustól az Ozzy Osbourne Working Class Hero című birminghami kiállítás része lett, a zenész legendás fekete gótikus stílusú trónja is, amelyen ugye ült a koncert közben, meg akkor is, amikor beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. A 2026-os Grammy gálán meg posztumusz életműdíjjal is tisztelettek Ozzy előtt, amit a család vett át, miközben Youngblood a Changes című Black Sabbath dal feldolgozással nyert a legjobb rock előadás kategóriában díjat. Ő itt Ozzy Osbourne és a Mama I'm Coming Home.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Hát igen, www.rockradio.hu, hogyha az ember elmegy valahová, mondjuk elutazik az ország másik végébe, vagy esetleg külföldre, hát egy internet, és akkor online streamen is meg lehet bennünket találni, és érdemes is. Egyébként, ha valaki még dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, és már elkezdte a hétvégét, akkor jó pihit és jó hétvégét. Azt mondja Guns N' Roses, és Welcome to the Jungle. Ugye ők még mindig világkörüli turnén vannak, és aztán hát időközben azért új lemezen dolgoznak, legalábbis ezt most már valahogy a rajongók terjesztik, mert hogy két új dalt is kiadtak Nothing és Atlas címmel, de nem most, hanem még úgy tavaly november környékén, és hát azért úgy várnánk az új lemezt, de hát turnézás közben vannak. Egyébként én elhiszem, hogy ez egy picit lassan készül. Kivárjuk, van időnk rá, oké? Ez a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Zsonk FM, Lenny Kravitz folyamatosan turnézik mostanában is. Ugye 2024-ben Blue Electric Light turnéja keretein belül volt Magyarországon, és aztán annyira jó lett ez a koncert, egyébként tényleg, mert én ott voltam, és egészen elképesztően fantasztikus volt. Hát ő azért tett egy kört még Európában 2025-ben is, akkor nem jött el hozzánk, viszont 2026-ban, augusztus 2-án itt volt nálunk, mégpedig a Pap László Budapest Sportarénában, és akkor is fenomenálisat alakított. A budapesti fellépés a 2025-ös Blue Electric Light Tour folytatásaként megvalósult Live 2026 turné része volt, és hát az a helyzet, hogy van azért neki egy pár olyan dala, amelyet biztos, hogy a koncerten is előadott, de itt is érdemes meghallgatnunk, mert hogy ez igazi Lenny Kravitz klasszikusnak számít. 1998-ban jelent meg ugye 5. stúdióalbuma, és a Fly Away az egyik legnagyobb sláger erről. Egyébként ez fel sem került volna a Five című korongra, de hát aztán ilyen-olyan mahinálások során sikerült átvinni rajta, hogy felkerüljön, és nem bánta meg, hogy kiadta, Grammyt is kapott érte. Lenny Kravitz, Fly Away.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az egyes főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig itt útszűkület lassítja a közlekedést. A 11-es főúton Visegrád térségében a 39-es kilométernél építési munka miatt Dunabogdány felé egy buszmegálló utasváróját építik át, a munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Esztergom-Szamárhegy térségében a 61-es és a 62-es kilométer között a vízelvezető rendszert újítják fel, útszűkület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
8: Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, de már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Hát hölgyeim és uraim, az teljesen mindegy, hogy az időjárás milyen. Egy a lényeg, hogy együtt vagyunk, együtt hallgatjuk a legjobb rockzenéket, bárhol is vagyunk, a világban, mert hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, csak internet kell hozzá, www.rockradio.hu. Na, ennyi az egész. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, már hozom is a Totó felvételét, a legendás banda 1978-as bemutatkozó albumának legnagyobb slágere, és első kislemezes dala érkezik, ez a Hold the Line. A csapat tagjai a korong elkészítése előtt

93 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán átépítették a terelés Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cseréli, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön Röszke felé az M0-as autóút és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Az M7-es autópályán új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben kell lassítani és figyelmesen váltani, de a korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. +36 20 99 93 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöhet a Jefferson Starship és a Jane.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Robert Palmer, Addicted to Love. Hát, na most mesélek róla egy kicsit, 1986-ban jelent meg ez a dal, és Amerikában és Ausztráliában is listavezető lett, és végül Palmer legismertebb felvételévé vált, pedig eredetileg egészen másképp szólt volna. Az Addicted to Love-ot ugyanis duettnek vették fel Chaka Khannal, ám az énekesnő lemezkiadója nem engedélyezte, hogy szerepeljen ezen a dalon, úgyhogy végül törölték a vokából. A felvételen egyébként elképesztő zenészgárda játszott, a Chic legendás basszusgitárosa Bernard Edwards nem csak basszusozott, hanem producerként is dolgozott rajta, a doboknál Tony Thompson ült, a Duran Duran gitárosa Andy Taylor is közreműködött, vagyis Palmer körül gyakorlatilag ott volt a Power Station jelentős része. Az Addicted to Love legendájához legalább annyira hozzátartozik a videóklip, mint maga a dal. Palmer mögött öt, szinte teljesen egyformára sminkelt modell állt hangszerekkel, merev próbababára emlékeztető arckifejezéssel, és valójában ugye nem ők játszottak a felvételen. Állítólag még egy zenészt is felfogadtak, hogy megtanítsa nekik legalább az alapvető mozdulatokat, de ő kb. Egy óra után feladta. Ez nem baj. Robert Palmer, Addicted to Love.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája. Hát hölgyeim és uraim, az van, hogy hát ugye online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha valaki péntek vagy hétvége alkalmából elutazna bárhová a világban, akkor www.rockradio.hu, ott vagyunk fenn, és egyébként, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, mindenki vigyázzon magára, pezsegjen itt a hétvége a kapujában, és a Rolling Stones érkezik, akik ugye állítólag lemondták európai koncertturnéjukat, a 2026-osat, hát elvileg nem is tervezték, de a rajongók bevizionálták maguknak, hogy igen, azt mondták végül, hogy Keith Richards egészségi állapota miatt kellett a koncertturnét törölni. Minden esetre megjelent új lemezük július 10-én, Foreign Tongues címmel, és egyébként meg a fiúk élnek, jól vannak, minden rendben van velük, hát szerintem ennyi. The Rolling Stones, it's only rock and roll, but I like it. Yeah.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

100.9 Rock FM, szombaton dél-délnyugat felül újra több felhő érkezik fölénk. Kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő. A légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Jó lesz ez, jó lesz ez. Én azt mondom, hogy ezzel is elégedettek vagyunk. És Bryan Adams érkezik, aki ugye jön Magyarországra, mégpedig december 16-án ad koncertet az MVM Dome-ban. Várjuk szeretettel, ez a Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, hétfőn egy frenetikus hétkezdő Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó hétvégét. Csizénszki Éva vagyok, ők pedig az AC/DC és a Dirty Deeds Dunder Cheek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
6: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután. Kicsit csúnyább hétvégére számíthatunk, mint amit az elmúlt napokban megszoktunk, ugye a jóhoz nagyon könnyű hozzászokni, pláne hogyha örökké süt a nap, és örökké olyanokról számol be a Rock FM, meg a Rock FM műsorvezetői, hogy 24-25 fok van. Na, ennek pénteken sajnos már vége. Egy hidegfrontnak köszönhetően 12-18 fok, ami a legalacsonyabb és a legmagasabb sáv, és aztán utána szombatra még a csapadék is jön, és 8 és 17 fok közötti csúcsértékekről beszélünk reggel, délben, este. De összességében a 17-18 fok napközben egyébként nem rossz, hogy mennyire érezzük majd ezt hűvösnek a szél és a csapadék miatt, ez a következő napokban kiderül. A változatosság kedvéért vasárnap megint jön egy hidegfront, de túl sokat nem ront az időjáráson a jövő hét elejére, marad a 17 fok és a 10-12 fokos reggeli napindítások. És aztán jövő héten 16-17 fokban sok lesz a napsütés. Kezdésnek vagy a péntek befejezéseként nem is olyan rossz hírek ezek, kellemes délután. Klamoncsek Krisztián vagyok, Deep Purple a Rock FM-en, persze, hogy ez a Smoke on the Water.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, a Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Hétvégi hírek: Budapestről lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnalig, éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is 21 órától hajnalig. Hétvégi lezárás van, illetve lesz a pesti alsó rakparton, ma 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnalig tart, és van egy lezárás a Pázmány Péter sétányon a Spár maraton futóverseny miatt, ma 9-től tart már, de vasárnap estig tart, tehát egész hétvégén 3 napig. És időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, ezt ma 23 órakor feloldják. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Szok FM 1985-ben, pont ilyenkor októberben a rock zenei nagyságok az amerikai slágerlistán az első 40-es vagy az első 20-as mezőny mellett. Persze a felsorolás ilyenkor sosem teljes, de volt Tears for Fears, Head Over Heels, Loverboy, Loving Every Minute of It, John Cafferty and the Beaver Brown Band és a City vagy Godly and Cream és a Cry. És hogyha valakinek nem ismerős az utóbbi név, 10cc voltak a 70-es években. Aztán két alapító tag úgy gondolta, hogy duót csinál, méghozzá a popkorszak kellős közepén. John Parr is ugyanezekben a hetekben énekelte azt, hogy St. Elmo's Fire, Bruce Springsteen azt énekelte, hogy I'm Going Down, Sting azt, hogy Fortress Around My Heart, Phil Collins azt, hogy Don't Lose My Number, és a szenzációs kettős nyáróta siker 1985-ben, még októberben is, Mick Jagger és David Bowie és a Dancing in the Street. És mi a legjobb? A lista vezető sláger. Hölgyeim és uraim, 1985-ben, októberben, ilyenkor Dire Straits és a Money for Nothing.

the Hawaiian noises. You

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután és a 16 óra utáni erős kezdés. Damn és Van Morrison és a Gloria minden idők egyik legnagyobb slágere ebben a műfajban. Ettől a kettőstől, ugye Van Morrison évtizedeken keresztül nagyon jókat énekelt, de a legfényesebb korszak, amikor a Damn-mel összeállt és egy-két ilyen slágert elpattintottak, ahogy szokták ezt mondani. Kellemes délutánt kívánok. Klavancsek Krisztián vagyok. Időjárás vonatkozásában egyébként a folytatólagos napok nem lesznek annyira rosszak, mondjuk ha valaki hűvösnek és barátságtalannak találja a hétvégét, nem téved. A folyamatos hetekig tartó, vagy csak október első napjaiban megtapasztalt 25 fokos októberi nyár és a rengeteg napsütés után, hogyha zápor zivatarban, vagy felhőszakadás, vagy állandóan csúnya felhők, szürkeség és borultság, hát ehhez is hozzá kell szokni. Szerintem szombatra, vasárnapra muszáj lesz, ráadásul péntekre is jött egy hidegfront, meg vasárnapra is jön, de 17 foknál napközben nem lesz hidegebb. Aztán, hogy milyennek érezzük, az megint más kérdés. Hajnali indulások 9-10-12 fok, de jövő héten nagyon hideg lesz reggel, 5-7 fokok, és aztán utána a napközbeni csúcs hőmérsékletek is a sok napsütés ellenére is 16-17 foknál megállnak, legalábbis a hét elején. Útinform legfrissebb, az M6-os autópályán a főváros felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két személyautó ütközött össze, korábban a 16-os kilométernél azóta is csak a leállósával halad a forgalom. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Budapesten lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától szombat hajnalig, éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is 21 órától ma, holnap hajnalig. Hétvégi lezárás kezdődik a pesti alsórakparton ma 18:30-tól, ez hétfő hajnalig eltart, és lezárás van a Pázmány Péter sétányon a Spár maraton futóverseny miatt, ma reggel 9-kor kezdődött, vasárnap estig tart, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, ezt ma 23 órakor feloldják. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, Def Leppard most a Rock FM-en, ez az Animal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: 93.9 Rock FM, ritkán van olyan a hétvégi rock lexikonokban, hogy két flashback is van az első órában. Most 1983-ba és 93-ba is ellátogatunk, és felidézzük a legnagyobb rock slágereket. 83-ból a Men at Work, a The Cubes és a Toto, 93-ból a The Restless Heart, az Aerosmith és a New Order dalaival. A modern rockot a Counting Crows képviseli, a magyarokat az Illés, az Edda vagy a V-motorok, és lesz Mike and the Mechanics, Eric Clapton, Steve Perry és sokan mások, ZZ Top, Double Play és olyan rockballadák, mint Mike Reno és Ann Wilson és az Almost Paradise, vagy a Bon Jovi Number One sikere a 80-as évek végéről, az I'll Be There For You. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.
1: Hé, ide néz édes! Minden

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnalig. Éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is ma 21 órától hajnalig. És hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnalig tart. Illetve lezárás van a Pázmány Péter sétányon a Spár Maraton futóverseny miatt, ma 9 órakor kezdődött, vasárnap estig tart. És időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, de ezt ma 23 órakor feloldják. A fővárosban útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. Lezárások még a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában, valamint a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, lezárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton, és félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, valamint továbbra is korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, Ugly Kid Joe és az Everything About You, neki karrierindító 1992-ben, és miután a 90-es évek elején tartunk, mondanám, hogy ezzel kezdődött szinte minden, vagyis ami alternatív rock korszak, vagy grunge, vagy a 90-es években a rock zene változása, de nem ezzel kezdődött, hanem 1991-ben a Nirvana tündöklésével a semmiből jöttek azzal, hogy Smells Like Teen Spirit, persze az MTV korszak nagyon sokat dobott bizonyos dalokon pro és kontra, például a Nirvana karrierjén elképesztően sokat, és nem is az, hogy elkezdték ezt a videoklipet játszani, illetve a dalhoz tartozó videoklipet a Smells Like Teen Spirithez, hanem később ugye rengeteg együttessel kapcsolatban voltak az úgynevezett Unplugged koncertek, vagyis mindenféle elektromos erősítés nélkül, amikor csak kiültek és gitároztak és énekeltek, és nagyon-nagyon sokaknak ez nagyon-nagyon jól ment, abszolút élőben, mindenféle rásegítés nélkül. Na az Ugly Kid Joe viszont ahhoz a mozgalomhoz tartozott, amit úgy hívtunk a 90-es években, aztán hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy alternatív rock, és ez nem csak egy évtizedig tartott. Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal, Klamoncsek Krisztián vagyok, az Útinform legfrissebb információja, hogy az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között kiépült az új terelés az elmúlt napokban, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, ritkán van olyan a hétvégi rock lexikonokban, hogy két flashback is van az első órában. Most 1983-ba és 93-ba is ellátogatunk, és felidézzük a legnagyobb rockslágereket. 83-ból a Men at Work, a The Cubes és a Toto, 93-ból a The Restless Heart, az Aerosmith és a New Order dalaival. A modern rockot a Counting Crows képviseli, a magyarokat az Illés, az Edda vagy a V-motorok, és lesz Mike and the Mechanics, Eric Clapton, Steve Perry és sokan mások, ZZ Top, Double Play és olyan rockballadák, mint Mike Reno és Ann Wilson és az Almost Paradise, vagy a Bon Jovi Number One sikere a 80-as évek végéről, az I'll Be There For You. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnalig. Éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is ma 21 órától hajnalig. És hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnalig tart. Illetve lezárás van a Pázmány Péter sétányon a Spár Maraton futóverseny miatt, ma 9 órakor kezdődött, vasárnap estig tart. És időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, de ezt ma 23 órakor feloldják. A fővárosban útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. Lezárások még a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában, valamint a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, lezárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton, és félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, valamint továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, 17-18 fok lesz a napi csúcs hétvégén. A pénteki hidegfront tulajdonképpen hatással van nem csak a péntekre, hanem az egész hétvégére, de ha mégsem, akkor vasárnap újabb hidegfront jön. A hajnali indulások 9 és 12 fokosak lehetnek, és a 17-18 fok tartósnak ígérkezik ebben a három napban, péntek, szombat, vasárnap. Jövő héten pedig 16-17 fok lehet, pedig sokkal barátságosabb és sokkal szebb időjárás néz ki már hétfőtől, mert hogy szombatra jöhet az eső, a csúnya fekete felhő, vasárnap eső nélkül a hidegfront, viszont sok felhővel, ami a hőérzetet is befolyásolja. És amikor megnyugszik az időjárás, jövő hét elején nem lesznek már magasak a hőmérsékleti értékek, sőt, a hajnalokkal vigyázni kell, nagy átlagban 7 fokkal, néha 5-7 fokkal, néha 7-9 fokkal, ez tájegységenként változik, és a 16-17 fokos csúcsokból talán kijövünk a következő hétvége közelettével, 15-én és 16-án csütörtökön és pénteken majd, amikor esetleg lehet 18-19 fokos napi csúcs.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, ritkán van olyan a hétvégi rock lexikonokban, hogy két flashback is van az első órában. Most 1983-ba és 93-ba is ellátogatunk, és felidézzük a legnagyobb rockslágereket. 83-ból a Men at Work, a The Cubes és a Toto, 93-ból a The Restless Heart, az Aerosmith és a New Order dalaival. A modern rockot a Counting Crows képviseli, a magyarokat az Illés, az Edda vagy a V-motorok, és lesz Mike and the Mechanics, Eric Clapton, Steve Perry és sokan mások, ZZ Top, Double Play és olyan rockballadák, mint Mike Reno és Ann Wilson és az Almost Paradise, vagy a Bon Jovi Number One sikere a 80-as évek végéről, az I'll Be There For You. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnalig. Éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is ma 21 órától hajnalig. És hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnalig tart. Illetve lezárás van a Pázmány Péter sétányon a Spár Maraton futóverseny miatt, ma 9 órakor kezdődött, vasárnap estig tart. És időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, de ezt ma 23 órakor feloldják. A fővárosban útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. Lezárások még a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában, valamint a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, sávlezárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton, és félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, valamint továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala paddát, és édes befejezésként körtés guavás

0: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 23. kerületben a Tárcsás utcai vasúti átjárót ma 22 órától hajnalig. Éjszakai lezárás lesz a 11. kerületben a Muskétás utcai vasúti átjáróban is ma 21 órától hajnalig. És hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnalig tart. Illetve lezárás van a Pázmány Péter sétányon a Spár Maraton futóverseny miatt, ma 9 órakor kezdődött, vasárnap estig tart. És időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, de ezt ma 23 órakor feloldják. A fővárosban útszűkület van az Állatkerti körúton és a 9. kerületben a Vágóhíd utcában. Lezárások még a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában, valamint a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, lezárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton, és félpályás lezárás a 13. kerületben az Esztergomi úton, valamint továbbra is korlátozások vannak az első kerületben

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9, Rock FM, 17-18 fok lesz a napi csúcs hétvégén, a pénteki hidegfront tulajdonképpen hatással van nem csak a péntekre, hanem az egész hétvégére, de ha mégsem, akkor vasárnap újabb hidegfront jön, a hajnali indulások 9 és 12 fokosak lehetnek, és a 17-18 fok tartósnak ígérkezik ebben a három napban, péntek, szombat, vasárnap, jövő héten pedig 16-17 fok lehet, pedig sokkal barátságosabb és sokkal szebb időjárás néz ki már hétfőtől, mert hogy szombatra jöhet az eső, a csúnya fekete felhő, vasárnap eső nélkül a hidegfront, viszont sok felhővel, ami a hőérzetet is befolyásolja. És amikor megnyugszik az időjárás, jövő hét elején nem lesznek már magasak a hőmérsékleti értékek, sőt, a hajnalokkal vigyázni kell, nagy átlagban 7 fokkal, néha 5-7 fokkal, néha 7-9 fokkal, ez tájegységenként változik, és a 16-17 fokos csúcsokból talán kijövünk a következő hétvége közelettével, 15-én és 16-án, csütörtökön és pénteken majd, amikor esetleg lehet 18-19 fokos napi csúcs.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, akire mámor vár, az hétvégén is a Rock FM-et hallgatja. Köszönjük előre is Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal. Egyébként is lehet, hogy a szombati nap olyan lesz, hogy érdemes bekuckózni, vagyis hogy szokjuk az őszt. Ez például egy olyan hétvége lesz mind a két napra vetítve. És aztán a legjobb zenék között Rock Lexikon is, ezt én prezentálom szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától. Bűdi Szili pedig most a péntek esti Rock the Night-ot 8 és éjfél között. Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Búcsúzásul The Doors és a Light My Fire.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd Szili, és hát mindenkinek kellemes rádiózást kívánok október 9-e estéjén, ma van az év 282. napja, és már csak 83-at kell aludni ahhoz, hogy elmúljon ez az év. A mai névnaposok között ott van például a Dénes, az én nagy Dénes, vagy a Lükő Dénes barátaim, mind a kettő gitáros, az egyik a basszus, másik pedig gitáros. És Ábrahám, és Ábris, és Sára is. Hát az Isten éltessen titeket. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok itt a 103.9 Rock FM-en, és én pedig hozom a földkerekség legjobb rockslágereit, történelmet, földrajzot, és természetesen minden olyat, amitől nem csak hangosabb, hanem érdekesebb is az este.

FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, és hát ha már október 9-énél tartunk a mai napnál, akkor a rock történelem egyik megkerülhetetlen alakja, John Lennon számít a legjobban a mai napon, mert 1940-ben a mai napon született Liverpoolban, és később a Beatles egyik legfontosabb dalszerzője, énekese és gitárosa lett. Paul McCartney-val együtt olyan dalszerző párost alkottak, amely alapjaiban változtatta meg a könnyű zenét. Lennon azonban nem állt meg a Beatlesnél, szólóban is hatalmas dalokat írt, köztük az Imagine-t. Zenéje mellett pedig a béke és a társadalmi változások egyik legismertebb szószólója lett. Életét tragikusan rövidre zárta egy merénylet 1980-ban, de a dalai azóta is élnek, és felülmúlhatatlan magasságokba repíti a hallgatóságot.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis Hollywood, amikor a rendező tényleg saját világot épít. Mert hogy a mai hollywoodi születésnaposok között van egy különleges figura, Guillermo del Toro, aki 1964-ben született Mexikóban. Hát ő az a rendező, akinek a filmjeiben egy szörny, sem egyszerűen szörny, gyakran sokkal emberibb, mint maga az ember. Olyan filmeket készített, mint a Faun labirintusa, vagy a Hellboy, vagy a Víz érintése, utóbbival pedig Oscar-díjat is nyert. Del Toro különlegessége, hogy a fantasy, a horror és a dráma határait rendszeresen összekeveri. És van egy jó hollywoodi tanulság is, néha éppen az működik a legjobban, ami elsőre teljesen másnak tűnik, mint amit megszoktunk. És hát ugye tudjuk a Ludas Matyi óta, hogy csak az gyanús, aki

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy a Földnek is van hangja? No, de nem úgy, ahogy ezt a hétköznapokban hallanánk, hanem a bolygó különböző természetes rezgéseket produkál. Ezek között vannak úgynevezett mikroszeizmikus rezgések, amelyeket rendkívül érzékeny műszerekkel lehet mérni. Az óceánok hullámzása, a légköri folyamatok és a földrengések is képesek ilyen jeleket létrehozni. Vagyis miközben mi itt ülünk a stúdióban, a Föld szó szerint folyamatosan zizeg alattunk. Csak olyan mély és halk ez a rezgés, hogy az emberi fül számára gyakorlatilag hallhatatlan. A bolygó tehát nem néma, csak nagyon mélyen énekel.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 1874-ben a mai napon megszületett a világpostai rendszer elődje. Október 9-én Bernben 22 ország aláírta azt a szerződést, amely létrehozta az általános postaegyesületet, a mai egyetemes postaegyesület elődjét. Ennek óriási jelentősége volt, mert korábban a nemzetközi levelezés sokkal bonyolultabb rendszerben működött. Több országon keresztül utazó levélnél akár több különböző posta és tarifa is közrejátszhatott. A berni megállapodás célja az volt, hogy egyszerűbbé és egységesebbé tegyék a nemzetközi postázást. Ma már természetesnek vesszük, hogy egy levél vagy csomag országhatárokon keresztül is célba érhet, vagy nem. De ehhez annak idején bizony komoly nemzetközi összefogás kellett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, most pedig jöjjön egy kis Rock Theory, mert hogy 1990. október 9-én, a mai napon jelent meg a Slayer 5. stúdióalbuma, a Seasons in the Abyss. A thrash metal egyik meghatározó lemeze lett rajta olyan dalokkal, mint a War Embassy, vagy a Dead Skin Mask, és a címadó Seasons in the Abyss. Az albumot Rick Rubin producer segítségével készítették, és több szempontból is fontos állomása lett a zenekar történetének. Ráadásul ez volt az utolsó Slayer album, amelyen a klasszikus eredeti felállás mind a négy tagja együtt szerepelt, egészen Dave Lombardo későbbi visszatéréséig. Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy a thrash metal csak zaj, akkor tegye fel ezt a lemezt jó hangosan, és utána beszélgessünk róla.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na jöjjön az a pillanat, amikor egy másodperc mindent megváltoztat. Például a sportban. Sokszor azt gondoljuk, hogy az számít, ki a legerősebb, leggyorsabb vagy legtehetségesebb, pedig rengetegszer egyetlen pillanat dönt. Egy rossz ütemű rajt, egy kihagyott helyzet, egy centiméter vagy egy utolsó másodperc. A sport egyik legszebb része éppen ezért az, hogy soha nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, mi fog történni, ugye? Aki vezet, hát az még bőven veszíthet is. És aki az utolsó percben kapja a lehetőséget, abból akár hős is lehet. Ezért szeretjük a sportot, mert nincs benne előre megírt forgatókönyv.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd elmélkedő estéje, mert hogy hát nem győzem elégszer hangoztatni, hogy a séta az egy nagyon meglepően komoly fegyver. Nem kell mindig edzőterem, gyerekek, súlyzó vagy brutális edzés ahhoz, hogy tegyünk valamit az egészségünkért. A rendszeres séta nagyon hasznos mozgásforma. Javíthatja az állóképességet, segíthet a testsúly kontrolljában, és rendszeresen végezve a szív- és érrendszernek is jót tesz. Ráadásul könnyen beilleszthető a hétköznapokba. Egy megállóval előbb leszállsz, és lift helyett lépcsőzöl, vagy este mondjuk, hogyha el akarsz menni valahová, akkor mondjuk 20 perccel korábban elindulsz, és mondjuk azt a 3-4-5 megállót legyalogolod. A lényeg nem feltétlenül az, hogy minden alkalommal megszakadjon az ember. A rendszeresség sokszor többet ér, mint egy egyszeri hőstett.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, ez a Szili. Tartsatok velem egészen éjfélig, és azon elmélkedek, ilyen elmélkedős esténk van, azon elmélkedek, hogy miért emlékszünk egy dalra évtizedek múlva is, dumákra, beszólásokra, pontosan idézed vissza bizonyos helyzetekben. Van olyan dal, amit 20-30 év után is azonnal felismerünk, tudunk idézni belőle, az első két másodpercből már tudjuk, hogy melyik az. Ennek az egyik oka állítólag, hogy a zene egyszerre több agyi folyamatot is megmozgat. A dallam, a ritmus, a szöveg és az érzelmi emlékek együtt dolgoznak. Ráadásul egy régi dalhoz gyakran konkrét hely, ember vagy élethelyzet is kapcsolódik. Hú, erre lassúztunk először, hú, erre fogtam meg a kezét. Ezért történhet meg az, hogy meghallunk egy régi riffet, és egy pillanat alatt visszarepülünk valahová, egy koncertre, egy nyárra, egy régi szerelemhez, vagy akár egy garázsban töltött zenekari próbára. Szóval az érzelmek, ez a legfontosabb. A jó zene nem csak megszólal, hanem emléket is kapcsol.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.